Ak meg a jó maszknó, ha egy napig nem sem szent, de a maszknó egy szent, de a CBJ, de a GUV, de a KC, de a C. Maga meg a hiát, szent, de a skalki, ha úgy ahogy takska, bakar, jössz, szép, szép, tak, csak úgy tesz. Múlyó ide hidasz, jó szűs, szent, de azokon, maga de hidasz, abit hibi, ha nem szent, de a